Kedves hallgatóink! A mai adásunkban tisztelettel emlékezünk meg Türkiye legismertebb tanítója, Nasreddin Hoca előtt, aki komikus, szatirikus és tanulságos történeteket mesélt. Általánosságban elfogadott, hogy Nasreddin Hoca 12. században a Szeldzsuk Birodalom területén található Akşehir-ben élt. Ügyes és gyors eszével egyszerre gondolkodásra késztette és megnevettette az embereket, így hamarosan Anatólia egyik leghatározó alakjává vált. Habár történetei Közép-Ázsiában és az oroszországi autonóm török köztársaságokban is széles körben elterjedtek. Ez alapján Nasreddin Hoca humorérzéke és népi bölcsessége a török világ közös kulturális örökségének tekinthető. Tréfás és elgondolkodtató anekdotái évszázadokon át nemzedékről nemzedékre szálltak, és különböző földrajzi területeken kisebb változásokkal átalakultak. Ez a széleskörű elterjedés a török népek közös múltjának, nyelvi egységének és kulturális kölcsönhatásának fontos bizonyítéka. Türkiye-ben a Nasreddin Hoca Fesztivál először a tanító szülővárosában, Akşehir-ben 1959-ben július 5-e és 10-e között került megrendezésre, így az ország egyik legrégebbi fesztiváljának tekinthető. Az ünnepség sorozat keretében reggeltől estig különböző programokkal várják az érdeklődőket. Nasreddin Hodzsáról megemlékezvén egy rövid, egyébként is le akartam szállni című anekdotájával zárjuk a programunkat. Egy nap Nasreddin Hodzsa felült a szamarára, hogy elmenjen a piacra. Egy idő után a szamár megmakacsolta magát, majd ugrálni, rugdalózni kezdett. Ezután Nasreddin Hodzsa hirtelen leesett a szamáról. Ahogy leesett, a körülötte lévő gyermekek összegyűltek és kiabálni kezdtek. Nasreddin Hodzsa leesett a szamáról, Nasreddin Hodzsa leesett a szamáról. Nasreddin Hodzsa először körbenézett, és amikor észrevette, hogy a falu öregjei közül senki sem látta, hogy ne szégyenüljön meg az ismerősei előtt, azt mondta. Gyerekek, nem estem le a szamáról. Egyébként is le akartam szállni.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában Anar Rizajev, a török gondolkodás történet egyik legszilárdabb hídjáról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Dvalcipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Hanem a modern török gondolkodás történet egyik legszilárdabb hídje is. Életútja a legtisztább példája annak a küzdelemnek, amelyet egy író azért vív, hogy ideológiai szorításban is önmaga maradhasson, miközben egyetemes hangot teremt. Kulturális kritikus és életrajzíró szemmel vizsgálva Anar szellemi pályafutását, nem pusztán egy irodalmár, hanem az igazságőrzőjének portréjában

Bontakozik ki előttünk. 1938. március 14-én született két kiváló költő, Resul Rıza és Nigar Refi Bey legszebb versoraként. Ez egyszerre jelentett számára hatalmas áldást és leküzdendő örökséget. Életének első nagy fordulópontja a családi biztonság és a személyes szenvedély közötti vékony határvonalon jelent meg. Édesapja, Resul Rıza, azt szerette volna, a fia természettudományok területén válik szakemberré, vagyis mérnöki vagy orvosi pályát választ. Ez akkoriban nem pusztán tanács volt, hanem egyfajta túlélésű recept a politikai viharok közepette. Annar azonban a szívére hallgatott, és az Azerbajdzsáni Állami Egyetem filológiai karára jelentkezett. A siker nem mindig a mások által kijelölt biztonságos kikötőben rejlik, hanem gyakran a viharos tengeren. Resul Rıza híres, racionalista figyelmeztetése így maradt fenn. Válasz magadnak egy természettudományos területet. Újságíró, író, fordító vagy történész, vagy filozófus sok emberből lett, külön képzés nélkül is. De mérnöknek, orvosnak vagy hasonló szakmák gyakorlójának lenni megfelelő képzés nélkül lehetetlen. Anar a lehetetlent választotta, és bebizonyította, hogy az irodalom nem mellékfoglalkozás, hanem létforma. 1952-ben, mindössze 14 évesen írt színdarabjában, egy anyagi nehézségekkel küzdő amerikai zenész történetét dolgozta fel. Ez már gyermekkorában bizonyította, hogy képes túllépni az ideológiai határokon, és egyetemes perspektívában gondolkodni. A sztálini korszak utáni időszakban kibontakozó 60-as nemzedék valóságos oxigénforrás jelentett az azerbajdzsáni irodalom számára. Anar a nemzedék egyik legkifinomultabb képviselőjeként megtalálta annak módját, hogyan lehet nyílt lázadás nélkül, mégis az ideológiai alávetettséget elkerülve alkotni. Sikerének titka az volt, hogy a rendszer hangos jelszavaival szemben az irodalom csendes, mégis megrendítő erejét használta. Saját szavaival élve ekkor már nem voltak kötelesek a pártot dicsőítő műveket írni. Ez a helyzet ideológiai behúdolás helyett esztétikai autonómiát biztosított számukra. Ez a nemzedék a nemzeti értékeket egyetemes emberi értékekkel ötvözve hajtotta végre, egy csendes forradalmat, amely a rendszer belsejéből alakította át magát, a rendszert. Egy író legnagyobb próbatétele az, hogy művei mennyire állják ki az idő próbáját. Anar Rizajev pályafutása, a meg nem égetett lapok győzelmének története. 1958-ban írta meg a Relativitás elmélet és a Szenvedés lelkiismerete című műveit, amelyek az akkori politikai viszonyok között túl őszintéknek, túl veszélyesnek számítottak. Ezek a szövegek 30 éven át várakoztak a polcokon, fiókokban és mindenek előtt az író tudatában. Anar azon ritka szerzők közé tartozik, akiknek Azerbajdzsán függetlenné válása után sem kellett műveiket elégetniük, átírniuk vagy bocsánatot kérniük értük. Ez a türelmes igazságkeresés nagyszerű példája annak, hogyan őrizhető meg az irodalmi tartás a politikai szerek változásaival szemben. Nem a népszerűt, hanem az igazat kell megírni. Egy 30 év múltán is emelt fővel lehet visszatekinteni a műalkotásokra. Anar filozófiai csúcsteljesítménye kétségtelenül a Fehér kikötő és a Hadszintes emelet című művekben jelenik meg. Az ezekben felépített metaforarendszer nem csupán irodalmi újítás, hanem a szabadság kiáltványa is. Az ötszintes épület a szovjet társadalom egyformaságát, a rendszer által az egyére kényszerített korlátokat jelképezi. A hatodik emelet pedig fizikailag nem létezik. Mégis azt a szellemi és lelki teret szimbolizálja, amelyet az embernek önmagában kell felépítenie. Anar Rizajev a török világ kulturális integrációnak kérdésében nem utopisztikus álmodozó, hanem realista vizionárius volt. Ennek a víziónak szellemi központja a Gobusztán művészeti folyóirat volt, amelynek 1968 és 87 között főszerkesztőjeként tevékenykedett. A nyelvi küzdelmet is ezen a fórumon vívta meg, miközben ellenezte a nyelvek egyformaságát, szükségesnek tartotta egy közös kapcsolattartó nyelv létét, és a türkiai török yield szavakat említette, hangsúlyozva, hogy minden nyelvnek meg kell őriznie a saját ősi gazdagságát. Ugyanakkor azt vallotta, hogy a török népek egymás közötti kommunikációjában az orosz helyett a türkiai török nyelvnek kellene betölteni a közös nyelv szerepét. Így fogalmazta meg kulturális egység képletét egység és sokszínűségben. Anar Rizajev regényeivel, forgatókönyveivel és filmrendezői munkásságával hatalmas életművet hozott létre. Legnagyobb alkotása azonban kétségtelenül maga az élete. Az 1990-es évek fekete január tragédiája után érzett mély reménytelenségtől,

Egészen a független Azerbajdzsán kulturális törvényének alakításáig vezetett útja, amikor a Nagy Nemzetgyűlés kulturális bizottságának elnökeként szolgált. Ez az életút gazdagabb és drámaibb regény, mint bármely általa írt történet. A NAR arra tanít bennünket, hogy a külvilág minden nyomása ellenére kötelességünk felépíteni önmagunkban azt a rejtett hatodik emeletet. Ez nem pusztán lehetőség, hanem szükség. A mai epizódunk a végére ért. A jövő héten ismét a török népek történelmének egyik újabb, fontos figurájával jelentkezünk. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze.

Ismeri-e a múltját annak a futópadnak, amelyet nap mint nap használunk az edzőtermekben? Az 1800-as években a rabok napi 6 órát töltöttek ezeken a gépeken, ami olyan megterhelő volt, mintha megmászták volna a Mount Everest felét. Kínzó eszközökből fitnessgéppé. Ismerjük meg a futópad sötét történetét. A futópad különösen a sportkedvelők egyik nélkülözhetetlen eszköze. Napjainkban az edzőtermek fontos részét képezik, azonban egykor a rabok büntetésére használták.

futópadokat az 1800-as években az angol rabok büntetésére készítették el először. Akkoriban az angol börtönrendszer meglehetősen rossz állapotban volt. A kivégzés, illetve a száműzetés gyakori büntetési formának számított. A rabokat bezárva rendkívül piszkos cellába tartották elkülönítve. Önkéntesek próbáltak változtatni ezen a helyzeten, és különféle reformokat kezdeményeztek. Ennek eredményeként jelentek meg olyan új, javító módszerek, mint a futópad. A futópad 1818-ban került az életünkbe, Sir William Cubitt angol mérnök jóvoltából. A cél azonban nem az egészségmegőrzés vagy a kalóriaégetés volt. A futópadot eredetileg kínzóeszközként tervezték. Amikor Cubitt meglátta, hogy a St. Edmunds börtön rabjai tétlenül heverésznek, különös ötlete támadt. Úgy gondolta, fogva tartottak izomereit hasznosítani lehetne, miközben hatékonyabb büntetésben részesülnek. Így megszületett az első futópad. Azonban ez egy saját tengelye körül forgó hatalmas kerékre hasonlított. Körülbelül egy tucat rab futott rajta, hogy mozgásban tartsa. Ez nem a mai értelemben vett síkterepfutás volt, hanem inkább egy végtelen lépcsőmászás. A raboknak folyamatosan mozogniuk kellett, mert ha megálltak, leestek. Mozgásuk energiát termelt a gabona őrléséhez, a vízszivattyúzásához vagy a bányák szellőztetéséhez. A rabokon kívül gyakorlatilag mindenki jól járt. Ez egy tökéletes kínzási módszer volt. A találmány megszületését követő 10 évben 50 angol és ugyanennyi amerikai börtön alkalmazta a futópadot. Több viktoriánus kori ember a börtönökben tapasztalható tétlenség hatékony megoldásának tartotta. 1875-ben egy hivatalos jelentés a futópadokat a börtönfegyelem jelentős előrelépésének nevezte, míg a börtönfegyelem javításáért egyesület elrettentő büntetésként írta le. Úgy vélték, aki egyszer megtapasztalja a futópad kínjait, annak többé nem lesz kedve újabb bűncselekményt elkövetnie. A becslések szerint a rabok naponta 6 órát töltöttek ezeken a futópadokon. Ez átlagosan 1500-4200 méter szintemelkedésnek felelt meg, a 4267 méter pedig a Mont Everest magasságának körülbelül fele. Cubitt találmánya hamar túllépte a brit birodalom határait, és gyorsan elterjedt az egyes

Egyesült Államokban is. Amikor ez a hatalmas fizikai megterhelés heti 5 napon át minimális élelmezéssel párosult, a fogvatartottak közül sokan sérüléseket szenvedtek. A futópad a 19. századi börtönök embertelen körülményeinek szimbólumává vált. Ennek következtében használatát 1898-ban betiltották. Az Egyesült Államokban 1911-ben szabadalmaztatott futópad orvosi célú alkalmazása jóval később, 1952-ben kezdődött, amikor Dr. Robert Bruce munkatársain végzett kísérleteket. Bruce kutatásai alapozták meg azt a szívvizsgálati eljárást, amelyet ma Bruce protokoll néven ismerünk, és amely a szív megfelelő működésének vizsgálatára szolgál. Az 1960-as és 70-es években a kardioedzések népszerűvé válásával a futópadok előbb az edzőtermekben, majd később az otthonokban is megjelentek. Így vált az egykori kínzóeszköz ironikus módon az egészséges életmód egyik fontos szimbólumává. Sejtették el, hogy a kardioedzésekhez használt futópad egy ilyen sötét múltra tekint vissza.